FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.

0: közös lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Így látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi,

0: nem számít ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes beteg tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: A hagyományos szilvalekvárfőzést is megismerték a békés óvodások. 25 fiatal mesélt Mátyás királyról a gyulai várban. Finnország boldogságának titka volt a Békés Csabai előadás témája. Évszázados gasztronómiai hagyományt elevenített fel a napokban a békési kisgazdakör. A szervezet székházában ismét megrendezték a hagyományos szilvanapot, amelynek középpontjában a szilvalekvár főzés, a hagyományőrzés és a régi szokások továbbadása állt. Tarkovács István, a békési kisgazdakör elnök elmondta, hogy a szilva ünnepet évadzáró programként szervezték meg. Kiemelt céljuk, hogy a következő generációk is megismerik azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül a helyi közösségek mindennapjainak részét képezték. A rendezvényre több óvodai csoportot is meghívtak. A Csillagfürt Református Óvoda Aranyalma csoportja műsorral készült, emellett a Korona utcai óvoda nagy csoportosai és a Hunyadi téri óvoda egyik csoportja is részt vett a programon. A gyermekek így közelebbről is megismerhették a szilva feldolgozását és a hagyományos lekvárfőzés folyamatát. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a szilva a békési térség jellegzetes gyümölcse, amely sokféleképpen felhasználható. Fogyasztható frissen aszalva a süteményekben, gombó vagy lekvárként is. A hagyományos szilvalekvár természetes alapanyagokból, tartósítószer hozzáadása nélkül készülhet, megfelelő tárolás mellett pedig hosszú ideig eltartható. A délelőtti programot az óvodások fellépése mellett Rúcz Erika és Bíró József műsora színesítette. A gyermekeket túrós és lekváros palacsintával, valamint tával is megvendégelték. Higely László pedig citera bemutatót tartott. A szilvanap részeként megrendezték a 6. szilvás házi sütemények versenyét is. A zsűri elnöke Prohászka Béla olimpiai aranyérmes, Venezdíjas mesterszakács volt. Munkáját

településéről érkeztek gyermekek, akik 4. és 5. osztályos kategóriákban álltak a szakmai zsűri elé. Niedermayer Hermina, a gyulai Mogyorósi János Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a verseny középpontjában Mátyás király áll, akinek alakjához számos magyar monda és mese kapcsolódik. Az uralkodó és családja Gyulához is kötődik, így a helyszín különösen illeszkedik a rendezvény témájához. A szervezők célja, hogy minél több gyermeket ösztönözzenek a mesélésre, a magyar nyelv ápolására, valamint a népi történetek megismerésére és továbbadására. A szereplése mellett fejlesztheti a fiatalok előadó készségét, önbizalmát és közönség előtti fellépését is. A produkciókat több tagú szakmai zsűri értékelte. Harangozó Imre zsűrielnök kiemelte, hogy a Mátyás királyhoz kapcsolódó történetek egyik fontos üzenete az igazságosság. Az értékelés során különösen figyeltek arra, mennyire hitelesen, természetesen és saját előadásmódjukat kialakítva tudják a gyermekek elmesélni a kiválasztott történetet. A zsűrielnök több mint 10 éve vesz részt a verseny értékelésében, tapasztalatai szerint pedig a fiatalok évről évre felkészültebben állnak a közönség elé.

0: Finnország már 9. éve vezeti a világ legboldogabb országainak rangsorát. De mit is jelent valójában a boldogság, és milyen társadalmi értékek járulnak hozzá a finnek elégedettségéhez? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a napokban Békés Csabán, ahol Lukács Dániel, a budapesti finn nagykövetség tanácsadója tartott előadást. A program a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának Finnországgal kialakított szakmai kapcsolatához is kötődött. Az együttműködés 2024-ben kezdődött, amikor egy finnországi autószerelő csapat érkezett tanári kísérettel a Békés Csabai intézménybe. A látogatásból később kölcsönös szakmai kapcsolat alakult ki. A finn és a magyar diákok egyaránt részt vesznek mobilitási programokban, a pedagógusok számára pedig szakmai látogatásokra is lehetőség nyílik. Az előadás idején 6 Békés Csabai tanuló éppen a finnországi Poriban teljesítette egy hónapos szakmai gyakorlatát. Mihály Finél Lackó Mónika igazgatóhelyettes szerint a diákok különösen nagyra értékelték a műhelyek korszerű felszereltségét és a környezetvédelemre fordított figyelmet. Az autószerelő tanulók például a kipufogó gáz elszívására szolgáló berendezéseket és az olajkezelés modern megoldásait emelték ki. A finn oktatásban a tanulói önállóság is fontos szerepet kap. A diákok gyakran videók segítségével ismerik meg a munkafolyamatokat, önállóan próbálják megoldani a feladatokat, és akkor kérnek segítséget, ha elakadnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Lukács Dániel előadásának központi témája a finn boldogság mögött álló szemlélet volt. Mint elmondta, a rangsorban szereplő boldogság nem feltétlenül állandó jó kedvet jelent, sokkal inkább az élettel való általános elégedettséget. Ennek egyik fontos alapja a bizalom. A finnek bíznak egymásban és az intézményekben, a kölcsönös bizalom pedig nagyobb biztonságérzetet teremthet a társadalomban. Szó esett a hibázás elfogadásáról is. Finnországban külön kezdeményezés hívja fel a figyelmet arra, hogy a kudarc a tanulás és a fejlődés természetes része lehet. Az előadó szerint ez az oktatásban, a vállalkozásokban és az innovációban egyaránt fontos, hiszen a tökéletességtől való félelem sokszor már a próbálkozást is megakadályozza. A Békés Csabai program résztvevői így nem csak a finn szakképzés tapasztalatairól, hanem az északi ország társadalmi szemléletéről és az elégedettebb élet lehetséges feltételeiről is többet megtudhattak. Harmadik alkalommal adott otthon Gyula magyar onkometabolikus és onkodiabetológiai továbbképzésnek és konferenciának. A háromnapos világviszonylatban is egyedülálló tudományos tanácskozásra több száz vendéget váltak, a résztvevő közel 60 előadást hallgathattak meg. A konferenciát szervező dr. Bernhegyi Róbert, a Magyar Onkodiabetológiai Egyesület elnöke kiemelte. Azt szeretné elérni, hogy az orvosi gondolkodásban is egyre nagyobb szerepet kapjon ez az új tudományág. Holisztikus szemléletével ugyanis olyan első látásra egymástól távol eső területeket kapcsol össze, amelyek közös célja a betegek gyógyítása és egészségének megőrzése. Hozzátette, már a következő konferencia jelmondata is körvonalazódott benne, és pozitív visszajelzésnek tartja, hogy évről évre egyre több neves szakember érkezik Gyulára. A harmadik alkalomra minden eddiginél többen jelentkeztek. Professzor dr. Márk László, a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórházának kardiológus főorvos arról beszélt, hogy örömmel vesz részt már harmadik alkalommal előadóként a tanácskozáson. Megfogalmazása szerint a rendezvény országos hírűvé nőtte ki magát, és a szakemberek minden alkalommal sokat tanulhatnak egymástól. A konferencián a hazai és a nemzetközi orvostudomány meghatározó képviselői vettek részt. A középpontban a daganatos betegségek, a cukorbetegség és az anyagcsere folyamatok összefüggései, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás lehetőségek álltak. Professzor dr. Wagner Róbert, a Düsseldorfi Egyetem endokrinológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a témák a lakosság széles körét érintik, ezért fontos, hogy minél több szakmai fórumon beszéljenek róluk. A háromnapos továbbképzésen a különböző szakterületek képviselői megoszthatták egymással tapasztalataikat és tudásukat. Bódai Ádám kutatómérnök szerint a közel 60 előadás lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás szakmai munkáját és új ismeretekkel gazdagodjanak. A konferencia vasárnap ért véget Gyulán.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani. Ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés-megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat is a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek, hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani, december 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított, jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, na meg boldog névnapot ma a Terézeknek. Őket mindenféleképpen köszöntsük, nagyon boldog névnapot nekik. Indul a mai műsor, szép reggelt kívánok! 1, 2, 3.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ha úgy érezzük, hogy hétköznap egyszerűen nincs időnk sportolni, nem feltétlenül kell rögtön egy órás edzésekben gondolkodni. Több egyetem kutatói több hónapon át követték egyetemisták mozgási és alvási adatait, és azt találták, hogy akik gyakrabban mozogtak, jellemzően több mély alvásban töltött időről számoltak be. Szóval érdemes lehet valami mozgást az élet ritmusunkba beiktatni. Ez volt a mai nap indító tipp.
2: 想要做完人人都 game 人都 game

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap szülötteit. Például Richard Carpenter 1946-ban született, az amerikai zenész, énekes és zorgonista, illetve Keisha Cole 1981-es születésű, az amerikai R&B énekesnő, és a mai napon született. Ez volt a mai kalendáriumunk, most pedig vissza a dalokhoz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor első órájának a végéhez érünk. A következő 60 percet is együtt tölthetjük. Hozom a jó zenéket és érdekességeket. Szép reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének célzott megadóztatását kezdeményezi a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet javaslata szerint az így befolyó összegekből a tömegközlekedést, a kistermelőket, a független kutakat, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállítási költségeit támogatnák. A szövetség kiemelte, hogy a tisztességes piaci verseny biztosítása és a kisvállalkozások megóvása érdekében péntekre szakmai egyeztetést szerveznek a MOL Campus elé. Felfüggesztette parlamenti munkáját Kaprinyák Tibor, a Tisza frakció képviselője, akinek az ügyét a képviselőcsoport etikai bizottsága vizsgálja ki. Bújdosó Andrea frakcióvezető tájékoztatása szerint a döntést jövő héten hozzák meg, miután a sajtóban olyan felvételek jelentek meg az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnökéről, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal pózol. Magyar Péter miniszterelnök korábban kezdeményezte az eset átfogó tisztázását a közösségen belüli elvárások rögzítése érdekében. A jövőben mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlődaganattal kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az Egészséghígye Egyesület tájékoztatása szerint a döntés azért jelentős, mert a genetikai hajlamból adódóan az érintett betegek kérelmezhetik a még egészséges emlő megelőző műtétét is. A társadalombiztosítási finanszírozás feltétele a daganat megléte mellett a szakértői labor által igazolt géneltérés. Nemzeti ellenállást hirdett a budapesti Korvin közben tartandó október 23-ai megemlékezésén a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök tájékoztatása szerint a rendezvény fő szónoka Torockai László pártelnök lesz. Az 1956-os forradalom 70. és a 2006-os események 20. évfordulóján.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
0: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek változnak. Emellett legalább néhány órás napsütés mindenhol valószínű, csapadék viszont nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megérénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft., a szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor második órája rajtol most el. Nem sokára Orosházára látogatunk, majd gondolatban egy kicsit kiruccanunk a hazai kalandozunkban, és addig is hozok sok jó zenét.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Társadalmi szélű hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallottak.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Anya, nekem tényleg szemüveget kell hordanom.
8: Igen, de hidd el, lesz olyan, amitől te fogsz mosolyogni.
9: A gyerekek csak azt a szemüveget szeretik, ami nem ciki, kényelmes, és amit ők választanak. A Meseoptikában türelemmel, nagy választékkal és egy kis varázslattal segítünk megtalálni azt, amire ő is azt mondja.
7: Anya, na ez menő.
9: Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
10: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
11: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
12: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
13: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
14: Internetix.
13: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
14: Internetix.
13: Díjmentes bekötés.
14: Internetix.
13: Legmodernebb optikai hálózat.
14: Internetix.
13: Megbízható, elérhető, korlátlan.
14: Internetix.
13: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
14: Internetix.
13: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
15: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó, várnak a programok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ma is ellátogatunk a hazai kalandozónkban egy helyre. Nem tudom, tudták-e, hogy Orosházán található Magyarország egyetlen kútmúzeuma. A Könd utcában kialakított szabadtéri gyűjtemény a vízellátás történetét mutatja be, vagyis azt, hogy hogyan jutottak vízhez az emberek azelőtt, hogy vezetékes vízünk természetes része lett volna a mindennapoknak. Érdemes lehet ezt is megtekinteni valamikor. Most pedig vissza a dologhoz.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. I worry about nothing. I am wearing a nada.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek változnak ma, emellett legalább néhány órás napsütés valószínű. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója.
6: Csaba Rádió.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A következő napok időjárása hajnalonta ugyancsak hűvöset hoz majd. A hétvégére picit jobb idő is lehet majd a délelőtti hajnali órákban, de hát azért érdemes lesz jól felöltözni a következő napokban is, hogyha útnak indulunk korán reggel, 5-6-7 fok mérhető, napközben pedig 15-16 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, most vissza a dologhoz.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
10: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítés van Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az egyensúly zavar olyan állapot, amikor a test stabilitása romlik, bizonytalanságérzés, szédülés vagy imbolygás jelentkezik. Kialakulásában szerepet játszhat a belső fül egyensúlyi szervének működési zavara, idegrendszeri problémák, látásromlás, de akár vérnyomás ingadozás vagy stressz is. Az egyensúly zavar megnehezítheti a mindennapi mozgást, növeli az elesések kockázatát, különösen idősebb korban. A panaszok lehetnek átmenetiek, de tartós fennállás esetén fontos az okok kivizsgálása, mert a megfelelő kezelés, például gyógytorna, egyensúlyfejlesztő gyakorlatok vagy orvosi terápia jelentősen javíthatja az életminőséget.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát. Remélem, hogy holnap is találkozunk. Minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Minden évben 17 ezer ember hal meg Magyarországon olyan elkerülhető betegségekben, amelyek egy megfelelően működő ellátórendszerben gyógyíthatók lennének. Hangzott el a Magyarország 2030 egészségügyi konferencián. Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója rávilágított, a magyarok várható élettartama mintegy 5 évvel marad el az uniós átlagtól, és közel 900 ezer ember él állandó házi orvos nélkül. A szakember hangsúlyozta, hogy az egészségügyre fordított forrásokat nem kiadásként, hanem a gazdaság számára leginkább megtérülő nemzeti befektetésként kell kezelni. Végleg kivezetik a szélvédőre ragadható autópálya matricákat Ausztriában, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre. A változás a magyar

0: Az e-matricák a hivatalos felületen kívül továbbra is megvásárolhatók lesznek a megszokott fizikai értékesítési pontokon, például a benzinkutakon és a határátkelőknél. Karbantartási munkálatok miatt átmeneti szolgáltatás kiesésekre kell számítaniuk több hazai nagybank ügyfeleinek a hétvégén. A Giro ZRT rendszereinek tervezett megújítása és egyéb informatikai fejlesztések miatt az OTP, az Erste, a K&H és az MBH bank egyes elektronikus felületei, valamint az azonnali átutalási szolgáltatások időszakosan szünetelni fognak október 17-én és 18-án. A pénzintézetek arra kérik az ügyfeleket, hogy a tervezett leállásokról és a pontos időpontokról tájékozódjanak a bankok hivatalos felületein. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Reczki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Emellett legalább néhány órás napsütés mindenhol valószínű, csapadék viszont nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megérénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Végig megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Egy jól elkészített

0: Piti, ül! Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítés akadályozhatja közlekedést Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Karecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárási infóival. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek változnak, emellett legalább néhány órás napsütés valószínű, csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
6: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. október 15-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Újabb padot helyeznek ki az élővíz csatorna partján Békéscsabán. Dél-Koreában képviselheti Magyarországot a békéscsabai diák a robotvilágbajnokságon. Több mint 17 000 virágot ültetnek el Gyulán. Bővítik a kikapcsolódási lehetőségeket a békéscsabai családok egyik kedvelt pihenőhelyénél. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint újabb padot helyeznek ki az élővíz csatorna partján, a Fia Géza tér és a Kanális utca közötti híd közelében. A városvezető a közösségi oldalán arról írt, hogy a csatorna környéke sok békéscsabai számára jelent kellemes kikapcsolódási lehetőséget. A part mentén jól esik sétálni, megállni egy rövid időre, beszélgetni vagy egyszerűen csak nézelődni. A környéken már évek óta áll egy pad, amelyet a helyiek rendszeresen használnak. Az elmúlt időszakban több család is jelezte a polgármesternek, hogy érdemes lenne növelni a kihelyezett padok számát, hiszen egyre többen töltik itt a szabadidejüket. A lakosság észrevételekre reagálva ezért újabb ülőhelyet alakítanak ki a területen. A fejlesztés egyszerű, ugyanakkor a mindennapokban is hasznos változást jelentett. Az új pad lehetőséget adhat arra, hogy a sétálók, a környéken élők és a családok kényelmesebben pihenjenek meg a csatorna partján. Az ilyen kisebb fejlesztések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a városi zöld területek és a vízparti sétányok még inkább a közösségi élet és a szabadidő eltöltésének kedvelt helyszíneivé váljanak. Kiemelkedő eredményeket értek el a békéscsabai belvárosi általános iskola és gimnázium, vagyis a Belvár tanulói a Budapesten megrendezett Robotex nemzeti döntőn. A 101 csapat részvételével zajló versenyen Földi Armand szerezte meg az első helyet az U19-es vonal követő kategóriában. Ezzel kivívta a jogot arra, hogy Dél-Koreában a nemzetközi világbajnokságon képviselje Magyarországot. Az iskola robotikai képzése komoly hagyományokra tekint vissza. Óbuf László felkészítő tanár, az intézmény informatika tanára és igazgató helyettes elmondta, hogy a 9. és 10. évfolyamon heti 2 órában orientációs képzésként választható a robotika. Az így kialakuló közösségben a 9. osztálytól a 12. tanuló diákok együtt dolgoznak, vegyes csapatokban építik és programozzák a robotokat, miközben egymástól is sokat tanulhatnak. A világbajnoki részvétel lehetőségét megszerző Földi Armand 17 éves, 11. osztályos tanuló, aki szabadidejében hobbiként foglalkozik a robotikával. Elmondása szerint a sikerhez a lelkesedés és a rengeteg felkészülés egyaránt hozzájárult. A kategóriájában 20-30 csapat közül bizonyult a legjobbnak. Korábbi versenytapasztalatai abban is segítették, hogy gyorsan tudjon dönteni és alkalmazkodjon a pálya különböző kihívásaihoz. A nemzetközi megmérettetésen való részvétel ugyanakkor anyagi feladatokat is jelent. A szervezők a repülőjegy biztosításával támogatják a kiutazást, a kinti szállás és tartózkodás költségeit azonban még elő kell teremteni. Ebben az iskola alapítványaira és további támogatókra számítanak. Mivel Óbuf László felkészítő tanár betegsége miatt nem tudja elkísérni a csapatot, Armand édesapja utazik majd vele Dél-Koreába. A Belvár diákjai a nemzeti döntőn több további szép eredményt is elértek. A folkrész kategóriában Lajos Barnabás és Nacsa Mirabella második helyezést szerzett. A 3 kg-os szumó kategóriában Puják Attila és Várhelyi Levente a harmadik helyen végzett. Az U19-es 1 kg-os szumó kategóriában Lajos Bertalan és Markót Mira negyedik lett, míg az U19-es vonal követő kategóriában Mogyorósi Marcell és Csaba Zoárd az 5. helyet szerezte meg. A tanulókat Óbuf László készítette fel a versenyre, az eredmények jól mutatják, hogy az intézményben folyó robotikai oktatás nem csak a műszaki ismeretek fejlesztésére ad lehetőséget, hanem a csapatmunkát, a probléma megoldást és a kreatív gondolkodást is erősíti. Földi Armand előtt most újabb kihívás áll, a nemzetközi mezőnyben is bizonyíthatja tudását, és a dél-koreai világversenyen képviselheti a magyar robotikát.

0: Megkezdődött Gyula őszi virágosítása. Számolt be mindenről dr. Görgényi Ernő, a Fürdőváros polgármestere. A város különböző pontjain árvácskák és kék nefelejtsek kerülnek a virágágyásokba. Összesen 17.280 növényt ültetnek el. A polgármester ismertetése szerint a virágok döntő többségét, 17.000 darabot az árvácskák adják. Ezek 23 különböző fajtájával találkozhatnak majd a városban élők és az odalátogatók. A növények mellett 280 kék nefelejts is színesíti majd a közterületeket. Az őszi virágosítás célja, hogy a hűvösebb hónapokban is rendezett, színes és kellemes látványnyújtó környezet fogadja a gyulaiakat és az ide érkező vendégeket. A virágok a város több pontján jelennek meg, így a következő időszakban fokozatosan válhatnak láthatóvá az újonnan kialakított virágos felületek. Dr. Görgény Ernő a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy a munkálatok eredményeként hamarosan még színesebb, virágosabb és szebb környezet várja a gyulaiakat és az ide látogatókat. 24 év után ismét a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum közismert nevén a GSZI diákpolgármestere nyerte el Békéscsaba diákpolgármesteri címét. Pocsai Levente győzelmével zárult a 34. Csabai Garambonciás Napok programsorozatának választási küzdelme. A siker hátterében az iskola diákjainak, pedagógusainak és segítőjének széles körű összefogása állt. Fölkel Csaba, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum igazgatója mondta, hogy az eredmény mögött évek óta tartó közösségi munka és elhivatottság húzódik meg. A kampány előkészítésében a 9. évfolyamtól egészen a 13. osztályosokig szinte az egész iskola részt vett és közösen támogatták a jelöltet. A kampányban több mint 100 diák és segítő vállalt közvetlen szerepet. Földi Zsolt, a Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus kiemelte, a fiatalok érettségét mutatta, hogy az esetleges nézeteltéréseket és konfliktusokat is jól kezelték. Nem alakult ki széthúzás, így a felkészülés és a kampány ideje alatt végig jó hangulatban dolgozhattak együtt. A hónapokon áttartó munka végén Pocsai Levente átvehette a városi jelképes kulcsát, és felkerült a fejére a diákpolgármesteri korona is. Rácz Nóra Brigitta kampányfőnök szerint a felsőbbéves diákok és a tanárok tapasztalata nagy segítséget jelentett a szervezés során. Úgy fogalmazott, hogy nélkülük sokkal nehezebb lett volna felépíteni a sikeres kampányt. A győzelem pillanataiban a GSZI diákseregét hatalmas öröm töltött el. Pocsai Levente diákpolgármester arról beszélt, hogy augusztus elejétől szinte családként működtek együtt. Reggel 8-tól este 8-ig az iskolában voltak, és bár rengeteg munkát fektettek a felkészülésbe, mindvégig élvezték a közös tevékenységet. A Nemes Tihamér Technikum sikere ismét megmutatta, milyen eredményeket hozhat a fiatalok összefogása, a kitartó munka és a közös célokért vállalt felelősség. A Csabai Garambonciás Napok nem csak a diákpolgármester megválasztásáról szól, hanem lehetőséget is ad arra, hogy a fiatalok megmutassák szervező készségüket, kreativitásukat és közösségépítő erejüket. A vállalkozások hatékonyabb működéséről tartottak szakmai workshopot Békéscsabán a Munkácsi Mihály Múzeumban. A cég Ne a tulajdonosom múljon című rendezvényen azt vizsgálták, hogyan lehet úgy megszervezni egy vállalkozás mindennapi működését, hogy ne minden feladat és döntés a tulajdonosra háruljon. A kis és középvállalkozásoknál gyakori, hogy a vezető egyszerre foglalkozik az irányítással, az értékesítéssel és az ügyintézéssel, ami a cég növekedésével egyre nagyobb terhet jelenthet. A workshopon ezért olyan gyakorlat megoldásokat mutattak be, amelyek segíthetik a feladatok megosztását, az átláthatóbb munkaszervezést és a hosszú távon is fenntartható működést. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő! Október 31-e után késő lesz!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
6: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
5: Már megint vásárolni megyünk?
6: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
7: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
8: Micike, tönkrement a bélyegzünk. Egy óra múlva pályázat beadás.
9: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegzőkészítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
10: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Micike, maga nélkül!
11: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba. Ez a Csaba. I find my way through the darkness.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes

0: Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
2: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
1: Már megint vásárolni megyünk?
2: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
3: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
4: Reklámot hallottak.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Christmas is with you.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az eddigi legnagyobb Oroszország ellenes szankciós csomagot fogadták el az uniós tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő tájékoztatása szerint a megszorító intézkedések listája mintegy 1600 névvel bővült, ami nagymértékben nehezíti és drágítja az orosz fegyvergyártást. A korlátozások elsősorban a hadiparhoz köthető vállalatokat és vezetőket, valamint az ukrajnai megszállt területeken tartott orosz választások szervezőit érintik. A 2026-27-es tanévtől ismét pályázhatnak a magyar egyetemisták az Erasmus programokra, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa keretösszegeihez. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, ezzel lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás. Az uniós döntés értelmében a hallgatói és kutatói programok újraindítása mellett mintegy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítása is megkezdődhet Magyarország számára. Kétnapos kihelyezett frakcióülés tart lakiteleken a Fidesz-KDNP csütörtökön és pénteken. A képviselőcsoport tájékoztatása szerint a tanácskozáson áttekintik és értékelik az ország jelenlegi jogállami és gazdasági helyzetét. A frakció szövetség közleményében kiemelte a nemzeti oldal feladata a jelenlegi helyzetben, hogy világos alternatívát kínáljon, valamint következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit. Kötelező és előre be nem jelentett drog- és alkoholteszt bevezetését javasolja a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a házszabály és az országgyűlési törvény módosítását kéri a TISZA frakciótól a képviselők ellenőrzésére. A politikai szakértők szerint viszont a javaslat adatvédelmi és alkotmányjogi szempontból is aggályos lehet.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag.
2: Ahol az ősz, tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
4: Hagyj szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
3: Már megint vásárolni megyünk?
4: Na-na, október 15-16-17. Glamúr napok a Színfoltban.
5: Vigyél új színt otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
6: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő! Október 31-e után késő lesz!
7: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
0: Reklámot hallottak.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig egészen délután 2-ig rádiózhatunk együtt, szól majd a délutáni zenés információs magazin műsor is, és egy picit most a kívánság műsor ideje jött el, ismét így ebédidőben a Csaba Rádió Facebook oldalán várjuk az üzeneteket minden nap, és nem sokára tolmácsolok is egy gondolatot.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, pedig a kívánság műsor szól minden napi ebédidőben. Timi írta a mai üzenetet és Zsoltnak címezte. Sziasztok, szeretnék Zsoltnak kitartást kívánni már a munkában, és egész hétre soká fogunk csak találkozni, de üzenem neki, hogy nagyon szeretem és hogy puszilom. Timi, köszönjük szépen, hogy írtál nekünk, Zsoltnak akkor pedig kitartást, és remélem, hogy minél hamarabb találkozhattok, de addig is kössön össze minket a zene. A folytatásban is itt van sok remek dal.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a kívánság műsor, vagyis szólt ugyanis, már is kifutott ennek az ideje, de egészen délután 2-ig együtt rádiózhatunk a délutáni zenés információs magazin műsorban.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig az délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egészen délután 2-ig hozom a hasznos infókat és a jó zenéket, közte pedig akár a sztár híreket és a sztár pletykákat is, ugyanis nemrég nyilatkozott például Justin Bieber is, és azt mondta, hogy nem bízik meg a körülötte lévő emberekben. Nehezen bízik a körülötte lévő emberekben, már a régi barátaitól is eltávolodik. Hogy elhiszem-e, hogy valami hülyeségbe keveredett? Igen, ezt mondta egyébként az egyik lapnak egy zeneipari benfentes, aki évekig dolgozott Bieber csapatával, még tinédzser volt, ő volt a világ legnagyobb popsztárja, mindenki aggódott érte, és nem tudtuk, hogy túléli ezt az egész dolgot, az emberek mindent kihasználtak, amit tett, és emiatt inoghatott meg az önbizalma, ezt nyilatkozta, tehát egykoron hozzá közel álló, hát reméljük, hogy azért minél hamarabb rendbe teszi ezeket a dolgait Justin Bieber is.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egészen fontos dolog történt éppen a mai napon. 1750-ig utazunk vissza egy picit az időben. Mai napon indult meg ugyanis a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. Ennek különlegessége pedig az volt, hogy az utat Bécs és Buda között ez a postakocsi járat, amit át menetrendszerűen indult egy bizonyos helyről, két nap alatt tette meg. Az utat 15 forintért járta be, azaz két borjú áráért tehette meg. Az utas tétjét, hogy ő szeretne bizony nyerekbe pattanni, a mai napon ez történt.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag.
7: Ahol az ősz, tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
9: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
8: Már megint vásárolni megyünk?
9: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
10: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ma sajnos erős front hatás van, méghozzá hideg front, ami miatt igencsak fájhat az arra érzékenyeknek, a feje ingerlékenyebbek lehetünk. És a következő napokban a hajnali órákban például egyre hűvösebb lesz, a hétvégéig gyakorlatilag akár 2 fok is lehet majd hajnalban, napközben viszont maradnak a 16-18 fokok.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a végéhez ért ma is a délutáni zenés információs magazin műsor. Én örülök, hogy már délután együtt rádiózhattunk, és holnap is megtehetjük ezt. További szép délutánt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kellemes lágy őszi időben, 2 múlt, ez a Csaba 88.9-en. Én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Tudjuk, vannak, akik úgy gondolják, hogy minden napban van ünnepelnivaló, ezért a különleges világnapok kalendáriumát is kinyitjuk, közöttük az ölelést biztosan kiemeljük. Emellett a mosolygós fürtökről is szó esik majd. Mindezt úgy, hogy közben kedvenceink változatosan szólnak. Velük kívánok jó munkát és szép napot! It's going

0: tegnapi is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Társadalmi szélú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi szélú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
6: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
5: Már megint vásárolni megyünk?
6: Na-na, október 15-16-17. Glamúr napok a Színfoltban.
7: Vigyél új színt otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Sok-sok kedvenc, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Ez a Csaba 88.9-en. Október 15-e van. Sok-sok világnapot ünneplünk a mai napon is. Először is fordítsuk figyelmünket a vidéki nők felé. Ma van a vidéki nők világnapja. Célja, hogy felhívjuk a figyelmet a falvakban élő nők nehéz helyzetére, értékeire. De ugyancsak ma van a kézmosás világnapja is, ami az elmúlt években mindenki számára felértékelődött, pedig a kezdeményezés nem új keletű. Eredetileg ennek a napnak az volt a célja, hogy az óvodás és iskoláskorú gyerekeket is megtanítsa rendesen kezet mosni, és felhívja a figyelmet a higiénia fontosságára. De ne menjünk el szó nélkül az ölelés világnapja mellett sem. Ez is ma van amerikai kezdeményezésre. Az a célja, hogy kinyilvánítsuk az érzelmeket. Mutassuk ki a szeretetet öleléssel.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Even though we both know we're liars and we start each

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Három után ez a Csaba 88.9. október 15-én, többek között az ölelés világnapján. Az ölelésnek számos pozitív hatása van az egészségünkre. Tudományos kutatások igazolják, hogy az ölelés csökkenti a stresszt, enyhíti a szorongást, ezáltal erősíti az immunrendszert. Arról megoszlanak a vélemények, hogy egy embernek naponta hány ölelésre van szüksége. Egy biztos, a kedvencek ölelésében folytatódik most a délután.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ay,

0: Szító!
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag.
7: Ahol az ősz, tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
9: Hagyj szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
8: Már megint vásárolni megyünk?
9: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
10: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
11: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
12: Micike, tönkrement a bélyegzőnk. Egy óra múlva pályázat beadás.
13: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegzőkészítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
14: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
12: Micike! Maga nélkül!
15: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
16: Reklámot hallottak.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, ahol most ismét a konyhába invitálok mindenkit. A feladat most az, hogy hámozzunk, pucoljunk együtt főtt tojást. Ahhoz, hogy ez ne okozzon problémát, nagyon egyszerű trükköt kell alkalmazni. Van, aki a súra esküszik, mármint, hogy a tojás főző vizébe sót kell tenni, mások pedig azt mondják, főzés után azonnal hideg vagy jeges vízbe dobjuk a tojást. Ez esetben a héj szinte magától leválik. Ennek oka, hogy a hirtelen hőmérsékletváltás összehúzza a tojás belső hártyáját. Szóval akik hamarosan rakott krumplit készítenek, fogadják meg ezt a tanácsot. És most a konyhából vissza a kedvencek közé.
1: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Még egy kedvenc a sok közül, de mindjárt folytatjuk is a sort. Ez a Csaba 88.9-en október 15-én. Isten éltesse a terikéket, terézeket. A név görög eredetű. Jelentése? Hőség, forróság. Forró szeretettel köszöntjük a névnaposokat, és Isten éltesse mindazokat, akik október 15-én születtek. Az ünnepelteknek bölcs gondolatot hoztam ajándékba. Ezúttal Szokratésztől. Ha nem tudunk valamit, akkor kutatni kell. És a kutatás által már is jobbak és bátrabbak vagyunk. Én jó kutatást, örömteli felismerést, sok-sok boldogságot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: a kedvencei. Ez a Csaba. Ez
1: a
0: Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahová kulturális programot hoztam. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a Móricz Zsigmond regényéből készült Rab oroszlán című darabot. Móricz lélektani regénye nem csupán egy házasság története, hanem az emberi szabadság, az öregedés és az elmulasztott lehetőségek drámája. Két ember vallomása arról, mit jelent együtt leélni egy életet, és hogyan változik a szerelem az évek során. Az aktuális előadások időpontját megtaláljuk a jokaiszínház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházása ügyében a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata miatt. A hatóság közlése szerint korábban sem állami, sem európai uniós intézményektől nem érkezett megkeresés, a fejleményekről a sajton keresztül értesültek. A GVH hangsúlyozta, az esetleges versenykorlátozó megállapodások hatékony felderítése érdekében a folyamatban lévő vizsgálatok részleteiről nem hoznak nyilvánosságra információkat. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós őrizetbe vételét. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint a fővárosi törvényszék helyben hagyta a letartóztatást, megállapítva, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló parlamenti döntés a kihirdetésével azonnal érvénybe lépett. A volt miniszterellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik eljárás a Volánbuszt érintő milliárdos ügyben. Fejes Pétert, a Vas megyei főügyészség volt helyettes vezetőjét javasolja legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök. A jelölt jogász egyetemi oktató, aki tavaly vonult nyugdíjba a Vasi ügyészségről. Az államfő azért terjesztett elő újabb javaslatot, mert a parlament korábban elutasította az általa elsőként megnevezett Szatmári Zoltán kinevezését. Az alaptörvény értelmében a legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Kétnapos kihelyezett frakcióülést tart lakiteleken a Fidesz-KDNP csütörtökön és pénteken. A képviselőcsoport tájékoztatása szerint a tanácskozáson áttekintik és értékelik az ország jelenlegi jogállami és gazdasági helyzetét. A frakció szövetség közleményében kiemelte, a nemzeti oldal feladata a jelenlegi helyzetben, hogy világos alternatívát kínáljon, valamint következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: a Csaba.
1: Négy múltával is a kedvencekkel folytatjuk a munkát. Ez a Csaba, 88-9 szép délutánt mindenkinek. Október 15-e van. A népi kalendárium is megemlékezik erről a napról. Néhány kedvenc múlva megelevenedik előttünk. Dédanyáink, dédapáink szüreti tevékenysége. Elmélázunk kicsit azon, hogyan dolgoztak ők. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
5: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
4: Már megint vásárolni megyünk?
5: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
6: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46, 48.
7: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
8: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
9: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek között pedig egy tipp, mi legyen a vacsora. Évszakhoz illően krémes, cheddar sajtos karfiol krémleves, lehetőleg pirítóssal. Ez egyszerre krémes, sűrű és finom. Azok, akik résen vannak, már is látják, hallják, nem mondtam hozzá, hogy gyors. Egy lépéssel tovább tart, mint az átlagos karfiol leves, de megéri. Szóval a karfiol rózsákat olivázzuk, sózzuk, borsozzuk, és fokhagymával együtt sütőben megsütjük. Ez lesz majd az alap. Ettől lesz majd igazán különleges. Amíg sül a karfiol a

Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek. Folytassuk most azzal, mit ír a népi kalendárium Teréz napjára, azaz október 15-ére. Régen a legtöbb borvidéken ezen a napon kezdődött a szüret. Igen, nehéz, de örömteli munka volt ez. A munka nyitányát pedig a szőlőhegy felszabadítását durrogó mozsarak, falusi kikiáltók hirdették. A szedőlányok görbekést, kacort vagy szőlőollót ragadtak, és csoportokban énekelve indultak a tarkálló tőkesorok közé. Mögöttük a jókedvű férfi nép puttonyba öntötte a kövér fürtöket, és biztos vagyok benne, hogy ők is énekeltek munka közben. Ezt mi is megtehetjük, mégpedig a kedvencekkel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.

0: Rádió.
1: Az ölelés világnapján október 15-én eddig tartott közös utunk. Az ölelés pozitív hatásairól ma már szóltunk, de gyanítom nem lehet elégszer. A kedvencek ölelésében folytatódik most a délután. További szép napot kívánok a Csabával, viszont hallásra. First thing.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Két héttel elhalasztotta az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, így a dokumentumok november 4-én válnak hozzáférhetővé a nagyközönség számára. A Tisza frakció előterjesztője a módosítást az átadási folyamat alaposságával és a gyásznap szimbolikájával indokolta. A parlamentben elhangzottak alapján a KDNP nem szavazta meg a határidő eltolását a nemzeti gyásznapra hivatkozva, míg a Mi Hazánk képviselői a teljes körű adatnyilvánosság hiányát és a

0: hagyását az NKA ügyben. A párt közleménye szerint a korábbi államtitkár elleni eljárás megfélemlítési célt szolgál, és kiállnak az ártatlanul fogvatartottak mellett. A kecskeméti törvényszék kedden véglegesen döntött Hankó Balázs volt miniszter és Varga Vajusz Veronika letartóztatásának fenntartásáról, a nemzeti kulturális alapot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Fejes Pétert a Vas megyei főügyészség volt helyettes vezetőjét javasolja legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök. A jelölt jogász egyetemi oktató, akit tavaly vonult nyugdíjba a vasi ügyészségről. Az államfő azért terjesztett elő újabb javaslatot, mert a parlament korábban elutasította az általa elsőként megnevezett Szatmári Zoltán kinevezését. Az alaptörvény értelmében a legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Kötelező és előre be nem jelentett drog- és alkoholteszt bevezetését javasolja a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a házszabály és az országgyűlési törvény módosítását kéri a Tisza frakciótól a képviselők ellenőrzésére. A politikai szakértők szerint viszont a javaslat adatvédelmi és alkotmányjogi szempontból is aggályos lehet.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Mese Optika. Akár napsütés, akár borús idő, a tiszta látás mindig jó döntés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Békés Csaba, Andrássy út 29-33. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Holnap sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, kora délelőtt fordulhat elő jelentéktelen eső, többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 4, még holnap délután 16 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Mese Optika. Akár napsütés, akár borús idő, a tiszta látás mindig jó döntés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Békés Csaba, Andrássy út 29-33. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
5: Gyere és egyél nálunk.
6: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
7: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
8: Nagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
7: Már megint vásárolni megyünk?
8: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
9: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
10: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni.
11: Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
9: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Meseoptikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
12: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
13: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Október 15-e csütörtök van, Nemzetközi Fehérbot nap. Ezt a jeles napot az ENSZ 1969-ben hozta létre, fő célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, mindennapi nehézségeikre, valamint a társadalmi integráció és az egymás iránti szolidaritás fontosságára. A fehér bot a vakok és gyengénlátók közismert közlekedési, tájékozódási és önvédelmi eszköze, amely egyúttal a külvilág számára is jelzi, hogy látássérült emberről van szó. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!
3: Szia! Nossa!

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 15-e csütörtök van, 67. születésnapját ünnepli a mai napon Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, forgatókönyvíró, producer és színházigazgató, a magyar színházi és filmművészeti élet egyik legmeghatározóbb alakja. 2020 óta a Víg Színház igazgatója, mely tisztségében vezetési megbízatását 2026-ban újabb 5 évvel meghosszabbították. Köszöntjük őt születésnapja alkalmából, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: Gergely, Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
4: Speed Pizza.
3: Speed Burger.
4: Gyere és egyél nálunk.
3: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 15-e csütörtök van. 36 évvel ezelőtt, vagyis 1990. október 15-én indult meg az első kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás Magyarországon. Ez a lépés nem csak hazánkban, hanem egész Közép-Európában mérföldkőnek számított. Az első hálózat még egy analóg 450 MHz-es frekvencián működő MNT szabványú rendszer volt. A szolgáltatás mindössze három bázisállomással, egyetlen digitális kapcsolóközponttal és egyetlen budapesti értékesítési ponttal kezdte meg működését. A mobilozás ekkor még igazi luxusnak számított, a belépési díj 75 ezer forint, a havi előfizetési díj több mint 6 ezer forint volt, míg maguk a táska méretű vagy féltégla hordozható készülékek akár a 100 ezer forintot is elérték. Összehasonlításképp az akkori nettó átlagkereset alig haladta meg a 10 ezer forintot. A magas árak ellenére a kereslet óriási volt, 3 héttel a start után már 15 ezer ügyfele volt a társaságnak. Néhány évvel később 1994. március 26-án követte ezt a következő forradalom, amikor a Pannon GSM elindította az ország első digitális 900 MHz-es GSM hálózatát, amelyet pár nappal később a Vestel 900 indulása követett.

0: kiss down the road.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. október 15-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Újabb padot helyeznek ki az élővíz csatorna partján Békéscsabán. Dél-Koreában képviselheti Magyarországot a békéscsabai diák a robotvilágbajnokságon. Több mint 17 ezer virágot ültetnek át Gyulán. Bővítik a kikapcsolódási lehetőségeket a békéscsabai családok egyik kedvelt pihenőhelyénél. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint újabb padot helyeznek ki az élővíz csatorna partján, a Fia Géza tér és a Kanális utca közötti híd közelében. A városvezető a közösségi oldalán arról írt, hogy a csatorna környéke sok békéscsabai számára jelent kellemes kikapcsolódási lehetőséget. A part mentén jól esik sétálni, megállni egy rövid időre, beszélgetni vagy egyszerűen csak nézelődni. A környéken már évek óta áll egy pad, amelyet a helyiek rendszeresen használnak. Az elmúlt időszakban több család is jelezte a polgármesternek, hogy érdemes lenne növelni a kihelyezett padok számát, hiszen egyre többen töltik itt a szabadidejüket. A lakosság észrevételekre reagálva ezért újabb ülőhelyet alakítanak ki a területen. A fejlesztés egyszerű, ugyanakkor a mindennapokban is hasznos változást jelentett. Az új pad lehetőséget adhat arra, hogy a sétálók, a környéken élők és a családok kényelmesebben pihenjenek meg a csatorna partján. Az ilyen kisebb fejlesztések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a városi zöld területek és a vízparti sétányok még inkább a közösségi élet és a szabadidő eltöltésének kedvelt helyszíneivé váljanak. Kiemelkedő eredményeket értek el a békéscsabai belvárosi általános iskola és gimnázium, vagyis a Belvár tanulói a Budapesten megrendezett Robotex nemzeti döntőn. A 101 csapat részvételével zajló versenyen Földi Armand szerezte meg az első helyet az U19-es vonal követő kategóriában. Ezzel kivívta a jogot arra, hogy Dél-Koreában a nemzetközi világbajnokságon képviselje Magyarországot. Az iskola robotikai képzése komoly hagyományokra tekint vissza. Óbuf László felkészítő tanár, az intézmény informatika tanára és igazgató helyettes elmondta, hogy a 9. és 10. évfolyamon heti 2 órában orientációs képzésként választható a robotika. Az így kialakuló közösségben a 9. osztálytól a 12. tanuló diákok együtt dolgoznak, vegyes csapatokban építik és programozzák a robotokat, miközben egymástól is sokat tanulhatnak. A világbajnoki részvétel lehetőségét megszerző Földi Armand 17 éves, 11. osztályos tanuló, aki szabadidejében hobbiként foglalkozik a robotikával. Elmondása szerint a sikerhez a lelkesedés és a rengeteg felkészülés egyaránt hozzájárult. A kategóriájában 20-30 csapat közül bizonyult a legjobbnak. Korábbi versenytapasztalatai abban is segítették, hogy gyorsan tudjon dönteni és alkalmazkodjon a pálya különböző kihívásaihoz. A nemzetközi megmérettetésen való részvétel ugyanakkor anyagi feladatokat is jelent. A szervezők a repülőjegy biztosításával támogatják a kiutazást, a kinti szállás és tartózkodás költségeit azonban még elő kell teremteni. Ebben az iskola alapítványaira és további támogatókra számítanak. Mivel Óbuf László felkészítő tanár betegsége miatt nem tudja elkísérni a csapatot, Armand édesapja utazik majd vele Dél-Koreába. A Belvár diákjai a nemzeti döntőn több további szép eredményt is elértek. A folkrész kategóriában Lajos Barnabás és Nacsa Mirabella második helyezést szerzett. A 3 kg-os szumó kategóriában Puják Attila és Várhelyi Levente a harmadik helyen végzett. Az U19-es 1 kg-os szumó kategóriában Lajos Bertalan és Markót Mira negyedik lett, míg az U19-es vonal követő kategóriában Mogyorósi Marcell és Csaba Zoárd az ötödik helyet szerezte meg. A tanulókat Óbuf László készítette fel a versenyre, az eredmények jól mutatják, hogy az intézményben folyó robotikai oktatás nem csak a műszaki ismeretek fejlesztésére ad lehetőséget, hanem a csapatmunkát, a probléma megoldást és a kreatív gondolkodást is erősíti. Földi Armand előtt most újabb kihívás áll, a nemzetközi mezőnyben is bizonyíthatja tudását, és a dél-koreai világversenyen képviselheti a magyar robotikát.

0: Megkezdődött Gyula őszi virágosítása. Számolt be mindenről dr. Görgényi Ernő, a Fürdőváros polgármestere. A város különböző pontjain árvácskák és kék nefelejtsek kerülnek a virágágyásokba. Összesen 17.280 növényt ültetnek el. A polgármester ismertetése szerint a virágok döntő többségét, 17.000 darabot az árvácskák adják. Ezek 23 különböző fajtájával találkozhatnak majd a városban élők és az odalátogatók. A növények mellett 280 kék nefelejts is színesíti majd a közterületeket. Az őszi virágosítás célja, hogy a hűvösebb hónapokban is rendezett, színes és kellemes látványnyújtó környezet fogadja a gyulaiakat és az ide érkező vendégeket. A virágok a város több pontján jelennek meg, így a következő időszakban fokozatosan válhatnak láthatóvá az újonnan kialakított virágos felületek. Dr. Görgény Ernő a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy a munkálatok eredményeként hamarosan még színesebb, virágosabb és szebb környezet várja a gyulaiakat és az ide látogatókat. 24 év után ismét a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum közismert nevén a GSZI diákpolgármestere nyerte el Békéscsaba diákpolgármesteri címét. Pocsai Levente győzelmével zárult a 34. Csabai Garambonciás Napok programsorozatának választási küzdelme. A siker hátterében az iskola diákjainak, pedagógusainak és segítőjének széles körű összefogása állt. Fölkel Csaba, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum igazgatója mondta, hogy az eredmény mögött évek óta tartó közösségi munka és elhivatottság húzódik meg. A kampány előkészítésében a 9. évfolyamtól egészen a 13. osztályosokig szinte az egész iskola részt vett és közösen támogatták a jelöltet. A kampányban több mint 100 diák és segítő vállalt közvetlen szerepet. Földi Zsolt, a Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus kiemelte, a fiatalok érettségét mutatta, hogy az esetleges nézeteltéréseket és konfliktusokat is jól kezelték. Nem alakult ki széthúzás, így a felkészülés és a kampány ideje alatt végig jó hangulatban dolgozhattak együtt. A hónapokon áttartó munka végén Pocsai Levente átvehette a városi jelképes kulcsát, és felkerült a fejére a diákpolgármesteri korona is. Rácz Nóra Brigitta kampányfőnök szerint a felsőbbéves diákok és a tanárok tapasztalata nagy segítséget jelentett a szervezés során. Úgy fogalmazott, hogy nélkülük sokkal nehezebb lett volna felépíteni a sikeres kampányt. A győzelem pillanataiban a GSZI diákseregét hatalmas öröm töltött el. Pocsai Levente diákpolgármester arról beszélt, hogy augusztus elejétől szinte családként működtek együtt. Reggel 8-tól este 8-ig az iskolában voltak, és bár rengeteg munkát fektettek a felkészülésbe, mindvégig élvezték a közös tevékenységet. A Nemes Tihamér Technikum sikere ismét megmutatta, milyen eredményeket hozhat a fiatalok összefogása, a kitartó munka és a közös célokért vállalt felelősség. A Csabai Garambonciás Napok nem csak a diákpolgármester megválasztásáról szól, hanem lehetőséget is ad arra, hogy a fiatalok megmutassák szervező készségüket, kreativitásukat és közösségépítő erejüket. A vállalkozások hatékonyabb működéséről tartottak szakmai workshopot Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban. A cég Ne a tulajdonosom múljon című rendezvényen azt vizsgálták, hogyan lehet úgy megszervezni egy vállalkozás mindennapi működését, hogy ne minden feladat és döntés a tulajdonosra háruljon. A kis- és középvállalkozásoknál gyakori, hogy a vezető egyszerre foglalkozik az irányítással, az értékesítéssel és az ügyintézéssel, ami a cég növekedésével egyre nagyobb terhet jelenthet. A workshopon ezért olyan gyakorlat megoldásokat mutattak be, amelyek segíthetik a feladatok megosztását, az átláthatóbb munkaszervezést és a hosszú távon is fenntartható működést. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Október 15-e csütörtök van, üdvözlöm Önöket, én Nédó Géza vagyok. 109 évvel ezelőtt született Marion O'Brien Donovan, aki feltalálta az eldobható pelenkát. Marion O'Brien Donovan amerikai feltaláló, vállalkozó és építész volt, akit a korszak egyik legjelentősebb női feltalálójaként tartanak számon. Élete során összesen 20 szabadalmat szerzett, legismertebb vívmányai pedig forradalmasították a kisgyermekes szülők mindennapjait és a modern gyermekgondozást. Ő tervezte meg a legelső eldobható Ned Stevo papírpelenka koncepciót is, ötletét később Victor Mills, a Pampers megalkotója kereskedelmi jelleggel fejlesztette tovább és tette világhírűvé 1961-ben. Hölgyeim és uraim, megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez a Csaba. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk. Ez a Csaba Rádió. Én Hászalai Balázs vagyok. A következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat. Már indítom is az elsőt. Tartsatok velem.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Van az a pillanat, amikor már nem ugyanaz a lendület visz minket előre, mint korábban. Amikor a hétköznapok túlságosan hangosak, az élet pedig túl megszervezett. Hilary Duff új dala, Roommates, pontosan erről szól, arról az érzésről, amikor visszasírjuk a régi ritmusunkat, a spontaneitást, és talán egy kicsit ezzel együtt önmagunkat is.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Meglehetősen hideg volt a mai reggelünk, de azt hiszem, hogy nekünk még egyáltalán nincs okunk panaszra. Hogyha fázósnak éreztük volna az októberi hajnalt, akkor érdemes vetnünk egy pillantást Skandináviára. Nészakon ugyanis már megérkezett a tél első komoly támadása. A finn-svéd határ közelében helyenként mínusz 15 Celsius fokig is lezuhan már reggelenként a hőmérséklet. A sarkörön túl nagy területen mértek mínusz 10 fok alatti értéket. Ebben a szezonban most először volt erre példa. A következő napokban ugyan átmenet hideg enyhül arra felé az idő, de nem sokáig. A hétvégén újabb adag hideg levegőnk mérkezik, vagyis miközben nálunk még az ősz rendezkedik be, Európa északi tájain már a tél próbálgatja az erejét.

Balaton parton. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel, áll előttünk még néhány óra, remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást és szép estét kívánok nektek!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: Új lemezzel jelentkezik, és újabb budapesti koncertre is eljön, még ebben az évben Pitbull. Megjelent Mr. Worldwide 14. stúdióalbuma, ez a Pitcoin, amelyre 24 dal ráfért. A vendégek népsora nem rövid, többek között Enrique Iglesias, Wiz Khalifa és a Bon Jovi is közreműködik az anyagon. Pitbull közben az I'm Back turnéval járja a világot, ennek koncertjei már több mint 2 millió rajongó bulizhatott. A magyar közönségnek pedig nem kell sokat várnia az újabb találkozásra, hiszen a nyári koncert után november 24-én ismét Budapesten, ezúttal az MVN Dome-ban lép fel a sztár.

0: Tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Úgy tűnik, a magyaroknak továbbra is az Adria az egyik nagy kedvencünk. Még soha nem nyaraltunk ennyien Horvátországban. Szeptember végéig több mint 830 ezer magyar turista érkezett a szomszédos országba, és már több mint 4 millió vendég éjszakát töltöttünk el ott. Ezzel az eddigi egész éves rekord is megdőlt már szeptemberben. A legnépszerűbb továbbra is a Kvarneröbből, utána Isztria és Zadar térsége következik. Ha pedig konkrét időjárást nézzünk, Krikvenica áll az első helyen, Porecs és Rovinj előtt. Érdekesség, hogy már nem csak a nyári fűszezonban szeretjük Horvátországot, az elő- és utószezonban is jóval több magyar indul az Adriára, mint néhány évvel korábban.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére se menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Dokumentumfilm idézi meg az Earth, Wind & Fire legendáját. Az HBO által bemutatott produkció előzetese megérkezett, a film pedig végigköveti majd szerint a zenekar útját a 70-es évek diszkó és funk forradalmától egészen napjainkig. Különösen nagy hangsúlyt fektet a néhai alapít Somers White alkotói világára. A készítők archív koncertfelvételekkel, eddig nem látott videókkal és személyes visszaemlékezésekkel mutatják be, hogyan lett a legendás banda soul, az R&B és a funk egyik legmeghatározóbb zenekara. A filmben olyan világsztárok és közéleti szereplők is megszólalnak, mint például Barack Obama, Stevie Wonder vagy Lionel.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Lady Gaga megígérte, 60 évesen is biztosan színpadon lesz. A diva a londoni közönségének fogadta meg, hogy még jó ideig nem ereszti a mikrofont. Majdnem 20 éve vagyunk együtt, és ígérem, még sok zenét fogok készíteni. A 20 év múlva visszatérek, eljöttek majd a koncertemre, kérdezte a rajongóitól, akik nyilván hatalmas ovációval válaszoltak erre. Gaga el is érzékenyült, amikor megköszönte aztán a közönség hűségét, és arról beszélt, hogy a zenélés és a rajongók szeretete tartja életben. Bármi történjék is, én itt leszek, így zárta szavait az énekesnő, aki nekünk az idei meg a slágeré.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Már megint véget ér egy közösen eltöltött este. Az éjszakára kívánok nektek nagyon jó pihenést, holnapra pedig ismét nagyon jó rádiózást. Nagyon remélem, hogy velünk tervezitek a következő napot is, érdemes lesz, hiszen holnap újfent a jobbnál jobb slágerek várnak rátok, én pedig majd az esti órákban fogom ezt tenni. Mint mindig, már a köszi, hogy itt voltatok, sziasztok! Hotels.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Verssel, filmvetítéssel és zenével ünnepelték a Fehér Bot napját. 32-en nyerték el a Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíjat Gyulán. Kötet mutatja be a Tisza István elleni merényletkísérleteket. A látássérült emberek helyzetére, az önálló életvitel és az esélyegyenlőség fontosságára hívja fel a figyelmet a Fehér Bot nemzetközi napja, amelyhez kapcsolódva a vakuk és gyengéllátók Békés megyei egyesülete szombaton rendezett közösségi programot a Békés megyei könyvtárban. Az október 15-éhez kötődő világnap célja, hogy a társadalom szélesebb körben is megismeri a látássérült emberek mindennapjait, az előttük álló kihívásokat, valamint azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek segítik őket az önálló életvitelben. Az egyesület évről évre megszervezi a jeles naphoz kapcsolódó találkozót. Az esemény egyszerre biztosít lehetőséget a közösség tagjainak a kikapcsolódásra, a beszélgetésre és a személyes találkozásokra, miközben fontos társadalmi üzenetet is közvetít. Ádász István, az egyesület elnöke elmondta, hogy szeretnék megmutatni, látássérültként is lehet teljes életet élni, és a közösség támogatása sokat segíthet a mindennapi nehézségek leküzdésében. Az elnök a Fehér Bot szerepéről is beszélt, mint kiemelte, ez az eszköz a használója számára a tájékozódás és a biztonságos közlekedés egyik legfontosabb segítője. Segítségével a látássérült emberek érzékelhetik a talaj változásait, felismerhetik az útjukba kerülő akadályokat és meghatározhatják a továbbhaladás irányát. A Fehér Bot tehát nem csak gyakorlati segítséget jelent, hanem a látássérült emberek önállóságának és társadalmi jelenlétének is fontos jelképe. A program az elnöki köszöntőt követően kulturális műsorral folytatódott. A közönség Kelemen Györgyné Kis Csillag című versét hallgathatta meg, majd egy különleges narrációval kísért filmvetítés következett. A bemutatott alkotást az egyesület tagjai a tordosi West End faluban készítették, így a résztvevők egy közös élményükhöz kapcsolódó filmet is megtekintettek. Ezt követően átadták a Békés megyei vakokért emlékplakettet, majd Jánoki Márió zenés produkciója színesítette a rendezvényt. Az előadó elmondta, hogy az alkalomhoz illően lírai, lassabb és érzelmesebb dalokkal készült. Hangsúlyozta a hallás jelentőségét is, amely a vak emberek számára különösen fontos szerepet tölthet be a környezet megismerésében és a mindennapi tájékozódásban. A Fehér Bot napjához kapcsolódó rendezvény így a közösségi élmények mellett az elfogadás és a kölcsönös megértés fontosságára is ráirányította a figyelmet. A találkozás, a kultúra és a közös programok lehetőséget adnak arra, hogy a látássérült emberek megmutassák képességeiket, megosszák tapasztalataikat és aktív szereplői legyenek a társadalmi életnek. Ünnepélyes keretek között adták át a Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíjakat Gyulán, a Városháza dísztermében. Az elismeréssel a városhoz kötődő kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat támogatják. Az idei pályázatra 63-an jelentkeztek, közülük a képviselőtestület döntés alapján 32-en részesültek ösztöndíjban. A díjazottak között 15 középiskolás és 17 egyetemi hallgató van. Az ünnepségen dr. Görgény Jernő Gyula polgármestere felidézte az ösztöndíj névadójának életútját. Bai Zoltán a gyulavári gyermekévektől jutott el a világhírű tudományos eredményekig. Nevéhez fűződik a sikeres holdradar kísérlet, amely jelentős mérföldkőnek számított a tudomány történetében. A polgármester szerint Bai Zoltán életútja azért is példaértékű, mert a kiemelkedő szakmai teljesítmény mellett erős szülőföldi kötődés és széleskörű műveltség jellemezte. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tudós egész életében fontosnak tartotta gyulai gyökereit. Végakaratán megfelelően Hambait hazaszállították, és gyulaváriban helyezték örök nyugalomra. A polgármester úgy fogalmazott, hogy Bai Zoltán példája azt is megmutatja, a valódi műveltség nem korlátozódhat egyetlen tudományterületre. A világhírű kutató a tudomány mellett a zene iránt is érdeklődött, és kiválóan zongorázott. A Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíjat 2015-ben hozták létre azzal a céllal, hogy segítsék a tehetséges, Gyulához kötődő fiatalokat, és kifejezzék, hogy a város közössége értéknek tekinti a tudást és a szorgalmat. Az ösztöndíj névadójának életútja, a kezdeményezés szellemiségét is meghatározza. Azt üzeni a fiataloknak, hogy kitartó munkával, kíváncsisággal és elhivatottsággal jelentős eredményeket lehet elérni. Az idei díjazott

Tak sokféle tudományterületen folytatják tanulmányaikat. Az egyetemi hallgatók között természettudományi, gazdasági, jogi, orvosi és mérnöki képzésben résztvevő fiatalok is vannak. Emellett gyógyszerész hallgató, informatikus és művészeti területen tanuló diák is szerepel az ösztöndíjasok között. A polgármester kiemelte, hogy a támogatás nem csak az egyéni teljesítmények elismerését szolgálja, hanem a város és a fiatal generáció közötti kapcsolatokat is erősíti. A kezdeményezés célja, hogy a tehetséges diákok érezzék, szülővárosuk figyelemmel kíséri előmenetelüket, és fontosnak tartja a fejlődésüket. A Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíj így egyszerre tiszteleg egy világhírű tudós emlék előtt, és nyújt támogatást a jövő szakembereinek.

0: Az Éltében és Holtában merénylet kísérletek Gróf Tisza István ellen című könyvet mutatták be szombaton a Békés megyei könyvtárban. A dr. Csere Péter és Gróf Tisza Attila közös munkájaként megjelent kötet, egy három részes sorozat része, amely Tisza István meggyilkolásának történetét és annak előzményeit dolgozza fel. A könyv a gróf ellen elkövetett merénylet kísérleteket veszi sorra, bemutatva azok szereplőit és történelmi hátterét. Dr. Csere Péter a bemutatón kiemelte, a mű egyik fontos célja a történelmi tévhitek tisztázása, hiszen az évtizedek során számos félreértés és valótlan állítás kapcsolódott az eseményekhez. Gróf Tisza Attila társ szerző személyes családi emlékekkel is hozzájárult a kötethez. Elmondása szerint Tisza Kálmán egykori miniszterelnök az ők nagyapja volt, ezért fontosnak tartotta a családi emlékezetben fennmaradt történetek bemutatását is. A három részes sorozat a merénylet kísérletek mellett a gyilkosság körülményeivel, büntető jogi vonat és következményeivel is foglalkozik. Fantasztikus eredményt ért el a békéscsabai Karsai Gábor az ágrábi maratonon. A békéscsabai atlétikai klub futója megnyerte a félmaratoni versenyt, és egy másodperccel megjavította a felnőtt férfiak országos csúcsát, amely csak nem 30 éve tartottak nyilván. A verseny hivatalos eredményközlője szerint Karsai Gábor vasárnap 1 óra 2 perc és 21 másodperc alatt teljesítette a félmaratoni távot a horvát fővárosban. Ezzel az idővel elsőként ért célba, megelőzve kenyai ellenfelét, aki 1 óra 3 perc és 37 másodperces eredménnyel végzett a második helyen. A békéscsabai sportoló teljesítménye különösen jelentős, hiszen az eddigi országos rekordot a salgótarjáni Kardút Zoltán tartotta. Ő 1996. április 20-án 1 óra 2 perc és 22 másodperces idővel állított fel csúcsot. Karsai Gábor ezt az eredményt egyetlen másodperccel múlta felül. A futó edzője Tóth Sándor arról is beszámolt, hogy tanítványa egy másik jelentős rekordot is megdöntött. Az utánpótlás korú versenyzők országos csúcsát, amely 1 óra 3 perc volt, még 1991. október 6-án állította fel az újpesti Káldi Zoltán. Karsai Gábor zágrábi teljesítményével ezt a régebbi rekordot is maga mögé utasította. A békéscsabai atléta győzelme tehát nem csak a nemzetközi versenyen elért első helyezés miatt kiemelkedő, hanem azért is, mert két korábbi országos rekordot is felülmúlt. A felnőtt csúcs csak nem 3 évtizeden keresztül állt fenn, így az új eredmény a magyar hosszú táv futás szempontjából is jelentős mérföldkő.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye Damjanich utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján egy oszlopot legalább meghagyta. Klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt falunként, máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek, mert azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halványkék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.